0: tudatok, kategóriák ezeken túlmutatok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: ilyen még nem volt. Csak rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Bass FM.
1: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: az igazi rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Bass FM.
1: Ez így nem mehet.

0: Szóling, mondink, tartja, leszakadt a pajta, nem mindolj, grindolj, tekerj egyet rajta.
1: Ne állj meg, a zene sem fog. Rap, hip-hop, R&B, éjjel-nappal. 96.4, Bass FM.

R&D zenék. 96.4 Base FM.

0: bizfm.hu.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

Szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a bornépet. Mert nem látom sok olyan vagánt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz, meg egy adag szemét, amit ott hagyok, este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a passzavakú, bebarulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de

0: Shake it to the max. Shake it to the max. Shake it to the max. Please just rewind. Let me shake it to the max.
1: R&B. R&B. Egész nap megállás nélkül. Ez a 96.4 Base FM.

0: Rap, Hip-Hop, R&B, Besten kívül is, bsfm.hu.
1: Szokatlan, hogy félretesznek, ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 BFM. Hírek.
1: Jövő hétre teljes gőzzel működhet Paks, nem segített a nyári kapás növényeken az eső, maradnak a 30 fok feletti csúcsok. Demeter Dia vagyok. Jövő csütörtökre vagy péntekre ismét teljes erővel működhet a paksi atomerőmű. Magyar Péter miniszterelnök szerint már biztos, hogy egyik működő turbinát sem kell leállítani. A jelenleg álló blokkokat vasárnap éjféltől fokozatosan kapcsolják vissza. A Dunába épített kőgát hatására 15 cm-rel emelkedett a folyó, és az erőmű hűtővíz csatornájában is nőtt a vízszint. A paksi blokkok egy részét augusztus elején kellett leállítani, a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt. Már megkóstolható Magyarország tortája a bíbor fehér, a gyulai kézműves cukrászda alkotása tejföllel, rögös túróval és erdei gyümölcsökkel készül. Erdély Balázs, a Magyar Cukrászipar Testület elnöke rádiónknak elmondta, a jubileumi 20. alkalommal meghirdetett Magyarország tortája versenyre idén is sok nevezés érkezett.
2: Az idei versenykiírás a rögös túró és a tejföl tematikára épült, karakteresen kellett beépíteniük a tortába. A cukrász kollégák között van versengési vágy, felhasznált alapanyagok tekintetében is nagyon kreatívak voltak. Közkedvelt alapanyaghoz nyúltak a gyümölcsök tekintetében, például sárga barackhoz, eperhez vagy málnához, ami mindenki által szeretett ízkombináció, de azért egzotikus citrus féléket is felhasználtak, izgalmas egzotikus fűszereket, tonkapapot, timut borsot, kakukkfő és a kapor, vagy akár a kamilla is nagyon sok tortában megjelent.
1: Nem segített a nyári kapás növények állapotán az eső. A Hungaromet elemzése szerint a növények a növényszáradás kényszerérés fázisában vannak. Betakarításuk is hamarabb elkezdődik a szokásosnál. A napraforgó kissé jobban bírta az aszályt, de zöld tömegének nagy részét már így is elvesztette. Hasonló a helyzet a kukoricánál is, az öntözetlen táblák már csak nem teljesen elszáradtak. Nem hagyják veszni a halas tavakból ősszel leengedett vizet, országszerte a környező tájba vezetik. A korábban főként csatornákba és folyókba kerülő vízzel a kiszáradó területek és a természetes élőhelyek vízpótlását segítik. A magyarországi halas tavak az idei aszály ellenére is csak nem 300 millió köbméter vizet tartanak vissza. Az országos programot a tógazdák és a vízügyi szakemberek közösen hajtják végre. Túlnyomóan napos idő várható ma, fátyol és gomoly felhőkkel, északnyugaton lehet erőteljesebb a gomoly felhő képződés. Itt záporok, zivatarok is előfordulhatnak, a Dunántúlon heves viharok is lehetnek. A nyugatias szél sokfelé lesz élénk, erős, a legmelegebb órákban 31-38 fok várható, de az északnyugati határ közelében ennél pár fokkal alacsonyabb lesz a hőmérséklet. Holnap a keleti ország részben lesz naposabb az idő, itt magasabb lesz majd a hőmérséklet is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen R&B rádiója. Ez a 96.4 Base FM.
3: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna uck me, you understand?

0: 96.4 Bass FM.
1: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
1: Nagyobb önállóságot kapnak az iskolák, már alig marad gólya Magyarországon, még kitart a hőség. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Nagyobb beleszólást kapnak az iskolák működésébe az igazgatók és a tantestületek. A már hatályban épett módosítások bővítik a tankerületi iskolák vezetőinek munkáltatói jogköreit. A nevelőtestületek ismét maguk dönthetnek a pedagógiai programról, az éves munkatervről és az intézmény működési szabályzatáról. Megszüntetik a pedagógusok sztrájk jogát korlátozó egyes rendelkezéseket és megerősítik a szakszervezetek jogait is. A tankerületi igazgatókat a jövőben pályázatok alapján legfeljebb 5 évre nevezhetik ki. Ősszel kerülhet a parlament elé az Európai Ügyészséghez való csatlakozás első jogszabálycsomagja. Ehhez az alaptörvényt is módosítani kell, és szabályozni kell a magyar-európai ügyészek kiválasztását. A büntető eljárást és a bűnügyi együttműködést érintő további változtatásokat várhatóan jövőre tárgyalják. Az Európai Ügyészség az uniós támogatásokkal kapcsolatos csalásokat, korrupciós ügyeket és a súlyos áfacsalásokat vizsgálja. Magyarország csatlakozási kérelmét júliusban fogadta el az Európai Bizottság. Maximálta a kormány az állami cégvezetők fizetését. A havi alapbér legfeljebb az országos átlag keresett, mintegy 4-5-szöröse. Az éves prémium a fizetés 20%-a lehet. Az igazgatóságok és felügyelőbizottságok elnökei legfeljebb a minimálbér 1-3-szorosát kaphatják. Politikai vezetők ilyen tagságért nem részesülhetnek külön díjazásban. Augusztus 20-ára már alig marad gólya Magyarországon. A klímaváltozás miatt ugyanis több költöző madár vonulásának időzítése is megváltozott. A sekélytavak kiszáradása és a termések korábbi érése hamarabb indíthat útnak egyes fajokat, még a tavasszal később érkező rovarevő madarak lemaradhatnak a táplálékbőségről. A Madártani Egyesület Monitoring és Kutatási Osztályvezetője Lovászi Péter elmondta, a hosszú távra vonuló fajok állománya közben csökken, mert útjuk során egyre kevesebb alkalmas pihenő és táplálkozó helyet találnak. A híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. Sok napsütésre számíthatunk, fátyol és gomoly felhők mellett északnyugaton lehet erőteljesebb a felhő képződését, kisebb záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Élénk erős lesz a nyugatias irányú szél, a legmelegebb órákban 31-38 fok várható. Szombaton keleten lesz több a napsütés, nyugaton inkább felhősebb időre lehet számítani. Élénk szélben 30-37 fok várható. Vasárnap marad a napos felhős idő, 25-32 fok között alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

telefon, SMS, Viber 0620 96 4 99 99. Itt tudtok üzenni, illetőleg üzeneteket is átadunk. Érkezik Travis Scott és egy kétértelmű dala, Highest in the Room. Ennek több jelentése is van. Rátok bízom, hogy melyikre gondolt a költő. Ez szól itt a Bass FM-en.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Jön két platina szőke lány, gyönyörű szép barna bőrrel, és a számok sem kispályások. A 200 milliós ligában fociznak, és 2024-ben olyan jelölésük volt a BET Hip-Hop Awards legjobb kollab, illetőleg a legjobb közreműködés, legjobb verze, valamint az MTV Video Music Awards legjobb kollab és a legjobb nyár dala. Úgyhogy nem kispályás mindegy, csak jelölés maradt, de semmit nem volna az érdemből. Jön Glorilla, Megan Thee Stallion kombója, és érkezik a nagy kedvencetek, a Wannabe, itt a 96.4.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. BFM. Hírek.
1: Jövő hétre teljes gőzzel működhet Paks, nem segített a nyári kapás növényeken az eső, maradnak a 30 fok feletti csúcsok. Demeter Dia vagyok. Jövő csütörtökre vagy péntekre ismét teljes erővel működhet a paksi atomerőmű. Magyar Péter miniszterelnök szerint már biztos, hogy egyik működő turbinát sem kell leállítani. A jelenleg álló blokkokat vasárnap éjféltől fokozatosan kapcsolják vissza. A Dunába épített kőgát hatására 15 cm-rel emelkedett a folyó, és az erőmű hűtővíz csatornájában is nőtt a vízszint. A paksi blokkok egy részét augusztus elején kellett leállítani, a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt. Már megkóstolható Magyarország tortája a Bíbor Fehér, a gyulai kézműves cukrászda alkotása tejföllel, rögös túróval és erdei gyümölcsökkel készül. Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrászipar Testület elnöke rádiónknak elmondta, a jubileumi 20. alkalommal meghirdetett Magyarország tortája versenyre idén is sok nevezés érkezett.
2: Az idei versenykiírás a rögös túró és a tejföl tematikára épült, karakteresen kellett beépíteniük a tortába. A cukrász kollégák között van versengési vágy, felhasznált alapanyagok tekintetében is nagyon kreatívak voltak, közkedvelt alapanyaghoz nyúltak a gyümölcsök tekintetében, például sárga barackhoz, eperhez vagy málnához, ami mindenki által szeretett ízkombináció, de azért egzotikus citrus féléket is felhasználtak, izgalmas egzotikus fűszereket, tonkababot, timut borsot, kakukkfő és a kapor, vagy akár a kamilla is nagyon sok tortában megjelent.
1: Nem segített a nyári kapás növények állapotán az eső. A Hungaromet elemzése szerint a növények a növényszáradás kényszerérés fázisában vannak. Betakarításuk is hamarabb elkezdődik a szokásosnál. A napraforgó kissé jobban bírta az aszályt, de zöld tömegének nagy részét már így is elvesztette. Hasonló a helyzet a kukoricánál is, az öntözetlen táblák már csak nem teljesen elszáradtak. Nem hagyják veszni a halas tavakból ősszel leengedett vizet, országszerte a környező tájba vezetik. A korábban főként csatornákba és folyókba kerülő vízzel a kiszáradó területek és a természetes élőhelyek vízpótlását segítik. A magyarországi halas tavak az idei aszály ellenére is csak nem 300 millió köbméter vizet tartanak vissza. Az országos programot a tógazdák és a vízügyi szakemberek közösen hajtják végre. Túlnyomóan napos idő várható ma, fátyol és gomoly felhőkkel, északnyugaton lehet erőteljesebb a gomoly felhő képződés, itt záporok, zivatarok is előfordulhatnak, a Dunántúlon heves viharok is lehetnek. A nyugatias szél sokfelé lesz élénk, erős, a legmelegebb órákban 31-38 fok várható, de az északnyugati határ közelében ennél pár fokkal alacsonyabb lesz a hőmérséklet. Holnap a keleti ország részben lesz naposabb az idő, itt magasabb lesz majd a hőmérséklet is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B. Online is el tudtok minket érni, hogyha most töltitek a szabadságotokat, bizafm.hu. Érkezik egy nyári sláger, hiszen még nyár van. BSB Nagybogi, Always Be Mine. Itt a kedvenc rádiótokban.

0: ebben. Pénzközlekedés.
1: Parádés péntek reggelt és szuper napot mindenkinek. Árpi vagyok, már is mondom a pénteki közlekedési infókat. Tart még a forgalmi rendváltozás a 11. kerületben a Budafoki úton a kifelé eső irányba, amely közelesik a Bogdánfi úthoz, illetőleg a Szerémi sorhoz. Ha itt van dolgotok, ez az info hasznos. Jön Nati Natasha, Nando Boom, Dimelo Flow triója és a Dembo, úgyhogy egy kicsit latinosan táncolunk itt a 96 Base FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 Beats FM. Rap, hip-hop,
1: R&B. Érkezik nálunk az indiai TGV, amely villámként száguldott körbe a világ zene életében, és szerzett nagy sikert magának. Jön Hanuman Kind, Call Me közöse, és a Big Dogs, Csaholnak a nagykutyák. Itt a 96.4 Beats FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért különleges az év 35. hete? Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel. Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
2: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
3: Juris, Lil Frank, Szalai and Friends, AKC Misi, Hősök, Átlag felett, Mollywood, Hays Tomika, Buda és még sokan mások. Hisense Base FM Stage a Strand Fesztiválon, augusztus 19-22, Zamárdi.
4: Jegyek még kaphatók, szép kártyával is.
5: Bemelegítés? Pipa! Kényelmes cipő? Pipa! Kedvenc márkák listája? Pipa! Készen állunk a Late Night Shoppingra! Augusztus 26 és 29 között irány a Pandorfi Designer Outlet, ahol kedvenc márkáid üzleteiben az eredeti árakhoz képest akár 80% kedvezménnyel vásárolhatsz. Augusztus 26-án szerdán 8:30 és 23 óra között várunk. Ott találkozunk!
6: Hé! Hey, te kóstoltad már a Pizza Mi új havi pizzáját?
7: Persze! Isteni, mint mindig! Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizza Mi élmény.
0: Reklámot hallottak. 96.4. Bass FM. Hírek.
8: Nagyobb önállóságot kapnak az iskolák, már alig marad gólya Magyarországon, még kitart a hőség. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Nagyobb beleszólást kapnak az iskolák működésébe az igazgatók és a tantestületek. A már hatályba lépett módosítások bővítik a tankerületi iskolák vezetőinek munkáltatói jogköreit. A nevelőtestületek ismét maguk dönthetnek a pedagógiai programról, az éves munkatervről és az intézmény működési szabályzatáról. Megszüntetik a pedagógusok sztrájk jogát korlátozó egyes rendelkezéseket és megerősítik a szakszervezetek jogait is. A tankerületi igazgatókat a jövőben pályázatok alapján legfeljebb 5 évre nevezhetik ki. Ősszel kerülhet a parlament elé az Európai Ügyészséghez való csatlakozás első jogszabálycsomagja. Ehhez az alaptörvényt is módosítani kell, és szabályozni kell a magyar-európai ügyészek kiválasztását. A büntető eljárást és a bűnügyi együttműködést érintő további változtatásokat várhatóan jövőre tárgyalják. Az Európai Ügyészség az uniós támogatásokkal kapcsolatos csalásokat, korrupciós ügyeket és a súlyos áfacsalásokat vizsgálja. Magyarország csatlakozási kérelmét júliusban fogadta el az Európai Bizottság. Maximálta a kormány az állami cégvezetők fizetését. A havi alapbér legfeljebb az országos átlag keresett, mintegy 4-5-szöröse. Az éves prémium a fizetés 20%-a lehet. Az igazgatóságok és felügyelőbizottságok elnökei legfeljebb a minimálbér 1-3-szorosát kaphatják. Politikai vezetők ilyen tagságért nem részesülhetnek külön díjazásban. Augusztus 20-ára már alig marad gólya Magyarországon. A klímaváltozás miatt ugyanis több költöző madár vonulásának időzítése is megváltozott. A sekélytava kiszáradása és a termések korábbi érése hamarabb indíthat útnak egyes fajokat, még a tavasszal később érkező rovarevő madarak lemaradhatnak a táplálékbőségről. A Madártani Egyesület Monitoring és Kutatási Osztályvezetője Lovászi Péter elmondta, a hosszú távra vonuló fajok állománya közben csökken, mert útjuk során egyre kevesebb alkalmas pihenő és táplálkozó helyet találnak. A híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. Sok napsütésre számíthatunk, fátyol és gomoly felhők mellett észak-nyugaton lehet erőteljesebb a felhő képződését, kisebb záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Élénk erős lesz a nyugatias irányú szél, a legmelegebb órákban 31-38 fok várható. Szombaton keleten lesz több a napsütés, nyugaton inkább felhősebb időre lehet számítani. Élénk szélben 30-37 fok várható, vasárnap marad a napos felhős idő, 25-32 fok között alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

0: now we gonna run it up.
1: 96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B. Hogyha már kipihentétek az augusztus 20-át, vagy már itt dolgoztok, akkor kitartást. Szágoldunk tovább, érkezik Dash, begyűjtjük vele a népes mézet.

0: Rövid közlekedés.
1: Mindenkinek kellemes pénteket és jó pihenést, aki az augusztus 20-ai buli után pihen. Árpi vagyok, már is mondom az infókat. Tart még továbbra is a lezárás a 10. kerületben, Kőbányán, az Óhegy utcában, amely közelesik a Szlávi utcához. A kőbányaiak és az erre haladók jó, hogyha erről tudnak. Érkezik az aranytorkú The Weeknd, Playboi Carti, Madonna, nagy sikerű hármasa és a Popular. Itt a 96 Base FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 Biz FM Rap Hip Hop.
1: Már is mondom, hogy mivel megyünk tovább. Érkezik egy ifjú előadó, 2024 április 24-én droppolt maga a klip, az Official Lyrics videóval együtt összesen közelíti a 6 milliós megtekintést, és egyébként a videóklip Nagy-Britániában, egészen pontosan Londonban forgott. Érkezik Manuel, Need You, Puha. Itt a 96.4 Biz FM-en jó terápiás dal, már is mutatom, mi ez.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
2: Állami kitüntetéseket adtak át, országos véradónapot tartanak szombaton, ma is kánikula lesz. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Állami kitüntetéseket adtak át augusztus 20-a alkalmából. Baka András köztársasági elnök köszöntőjében azt mondta, Magyarország felemelkedéséhez mindig hozzájárult az emberek tudása, tehetsége és kitartása. Hangsúlyozta, az elismerések odaítélése nem politikai vagy világnézeti hovatartozásról, hanem kizárólag a teljesítményről szól. A Magyar Érdemrend nagy keresztjét idén Cserhalmi György színművész vehette át. Országos véradónapot rendeznek holnap, hogy a hosszú hétvége alatt is biztosított legyen a kórházak megfelelő vérellátása. Az önkéntes véradók ezúttal dupla kalóriapótlási utalványt és vércsoportos bögrét kapnak, emellett nyereményjátékban is részt vehetnek. A véradás helyszíneiről és időpontjairól az Országos Vérellátó Szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Behozhatja nyár elejé lemaradását a balatoni turizmus. A júniusi és júliusi változékony idő után az augusztusi melegben ismét megélénkült a forgalom, a hosszú hétvége pedig különösen sok vendéget hozott. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke rádiónknak elmondta, a kedvező folyamatok alapján sikeres utószezonra számítanak.
3: A júniusi és a júliusi időszak az elég változékony volt, amelyet nagyban meghatározott többek között az időjárás, a vendégek fogyasztási szokásainak a változása, amely úgy jelent meg, hogy a vendégek egy bizonyos része sokkal inkább önellátásra rendelkezett be, mint ezt az előző években tapasztalhattuk. Bízunk benne, hogy ez a 20. a körüli időszak még jó vendégforgalmat fog generálni. Igaz, hogy a Balaton vízállása a korábbi évekhez képest alacsonyabban van, de a vízbejutás tökéletesen megoldható, kitűnő a víz minősége.
2: 135 autógumit, 500 kg vashulladékot és jelentős mennyiségű kommunális szemetet távolítottak el a vízügyesek a Dunamedréből a fővárosban, a Duna Aréna melletti folyószakaszról. A Közép-Duna-völgyi vízügyi igazgatóság augusztus elején kezdte meg az alacsony vízállás miatt láthatóvá vált hulladékok felmérését, összegyűjtését és elszállítását. A munkát sok esetben civilek is segítették. Túlnyomóan napos idő várható ma, fátyol és gomoly felhőkkel, északnyugaton lehet erőteljesebb a gomoly felhő képződés, itt záporok, zivatarok is előfordulhatnak, a Dunántúlon heves viharok is lehetnek. A nyugatias szél sokfelé lesz élénk, erős, a legmelegebb órákban 31-38 fok várható, de az északnyugati határ közelében ennél pár fokkal alacsonyabb lesz a hőmérséklet. Holnap a keleti ország részben lesz naposabb az idő, itt magasabb lesz majd a hőmérséklet is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen Rap Hip Hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

96 Base FM, Rap Hip Hop R&B. Érkezik a csinos alakváltó, aki minden klipben tulajdonképpen más karakter tud hozni. A következő dal több mint 76 milliós megtekintéssel bír, és 2 évvel korábban debütált. A feliratkozóinak a száma is lassan, de biztosan nő, most már több mint 14,1 millió. Ő nem más, mint Doja Cat, és érkezik az egyik nagyon kedvenc dalotok, az Agoura Hills, itt a 96 Base FM-en.

0: Pénzközlekedés.
1: Eljött a kedvenc napunk, a péntek, és tegnap volt ugye a nemzeti ünnep, augusztus 20-a, úgyhogy sokan pihennek, de akik dolgoznak, azoknak mondom a közlekedési infókat. Lezárásra kell készülnötök a 13. kerületben, a Pannonia utca, Ipoly utca kereszteződésében. Ha itt van dolgotok, ez az info hasznos. Érkezik Tídeni, jön tőle a Wow, itt a 964 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 Beats FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Érkezik egy kiváló klubsláger, ezzel fogom nyitni a következő órát. A világban nagyon népszerű és több százmilliós ligában játszik már most, pedig alig több mint egy éve debütált. Érkezik Moliei, Silent Eddie, Skilly Bank, Shensie közöse és a Shake It to the Max Remix. Itt a 96.4 Beats FM-en. Már is mutatom, melyik dalról van szó.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért különleges az év 35. hete? Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel. Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
2: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
3: Nevezd még ma a General Night Run Budapestre. Augusztus 29-én egész nap sportprogramok várnak. Félmaraton, Dunaátúszás, streetball, este pedig 5 és 11 kilométeres futás. Valamint Nightbike. Nevezd most online kedvezménnyel a nightrunbudapest.com oldalon.
4: Jubileumi Sólet-fesztivál augusztus 30-án a Városháza Parkban. Sztárokkal, sóletekkel, újra itt a nagy gasztrofesztivál. Augusztus 30-a, Városháza Park, Sólet-fesztivál.
0: Reklámot hallottak. 96.4. Bass FM. Hírek.
5: Jövő héten teljes erővel működhet a Paksi atomerőmű, már megkóstolható az ország tortája, tetőzik a hőség, Demeter Dia vagyok. Jövő csütörtökre vagy péntekre ismét teljes erővel működhet a Paksi atomerőmű. Magyar Péter miniszterelnök szerint már biztos, hogy egyik működő turbinát sem kell leállítani. A jelenleg álló blokkokat vasárnap éjféltől fokozatosan kapcsolják vissza. A Dunába épített kőgát hatására 15 cm-rel emelkedett a folyó, és az erőmű hűtővíz csatornájában is nőtt a vízszint. A paksi blokkok egy részét augusztus elején kellett leállítani a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt. Már megkóstolható Magyarország tortája a Bíbor Fehér, a gyulai kézműves cukrászda alkotása tejföllel, rögös túróval és erdei gyümölcsökkel készül. Erdély Balázs, a Magyar Cukrászipar Testület elnöke rádiónknak elmondta, a jubileumi 20. alkalommal meghirdetett Magyarország tortája versenyre idén is sok nevezés érkezett.
6: Az idei versenykiírás a rögös túró és a tejföl tematikára épült, karakteresen kellett beépíteniük a tortába. A cukrász kollégák között van versengési vágy, felhasznált alapanyagok tekintetében is nagyon kreatívak voltak. Közkedvelt alapanyaghoz nyúltak a gyümölcsök tekintetében, például sárga barackhoz, eperhez vagy málnához, ami mindenki által szeretett ízkombináció, de azért egzotikus citrus féléket is felhasználtak, izgalmas egzotikus fűszereket, tonkapapot, timut borsot, kahufő és a kapor, vagy akár a kamilla is nagyon sok tortában megjelent.
5: Nem segített a nyári kapás növények állapotán az eső. A Hungaromet elemzése szerint a növények a növényszáradás, kényszerérés fázisában vannak. Betakarításuk is hamarabb elkezdődik a szokásosnál. A napraforgó kissé jobban bírta az aszályt, de zöld tömegének nagy részét már így is elvesztette. Hasonló a helyzet a kukoricánál is, az öntözetlen táblák már csak nem teljesen elszáradtak. Nem hagyják veszni a halas tavakból ősszel leengedett vizet, országszerte a környező tájba vezetik. A korábban főként csatornákba és folyókba kerülő vízzel a kiszáradó területek és a természetes élőhelyek vízpótlását segítik. A magyarországi halas tavak az idei aszály ellenére is csak nem 300 millió köbméter vizet tartanak vissza. Az országos programot a tógazdák és a vízügyi szakemberek közösen hajtják végre. Túlnyomóan napos idő várható ma fátyol és gomoly felhőkkel, északnyugaton lehet erőteljesebb a gomoly felhő képződés, itt záporok, zivatarok is előfordulhatnak, a Dunántúlon heves viharok is lehetnek. A nyugatias szél sokfelé lesz élénk, erős, a legmelegebb órákban 31-38 fok várható, de az északnyugati határ közelében ennél pár fokkal alacsonyabb lesz a hőmérséklet. Holnap a keleti ország részben lesz naposabb az idő, itt magasabb lesz majd a hőmérséklet is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Ladies and gentlemen!
0: Megérkezett Budapest egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.
8: You know the body of God.

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B, pompás péntek reggelt és kellemes napot mindenkinek. A mikrofonnál Erpi. Egy picit visszaváltunk a melankólikus irányba, illetőleg egy mély lelki kiömlésnek lehetünk a fültanúi. Érkezik nálunk Tiden, és ez egy korai dala, kicsit depresszív, de annál jobb, ha elmegyek.

0: Mindenre tett rá a bor, anyagul feltartott kéz a bor. Gyorsan változnak a helyek, mindig hazudnak a nevek, mi a kard.
1: 18. október 5-én látta meg a napvilágot a következő dal, 725 milliós megtekintésnél menetel, és majdnem 5 millió like. Ilyen Post Malone, Bell.

0: 96.4 Biz FM Rap Hip Hop.
1: Lehet mondani, hogy Doja Cat a következő dallal igencsak beérezte a közönséget. Tulajdonképpen 3 év alatt 410 millió feletti megtekintés produkál, és ez folyamatosan növekszik. 23. augusztus 4-én droppolt, az egyik legnépszerűbb dalává avanzsált a következő alkotás, a Doja Cat és a Paint the Town Red. Itt a 96.4 Biz FM-en.
0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
2: Nagyobb önállóságot kapnak az iskolák, maximálta a kormány az állami cégvezetők fizetését, még kitart a hűség. Demeter Dia vagyok. Nagyobb beleszólást kapnak az iskolák működésébe az igazgatók és a tantestületek. A már hatályba lépett módosítások bővítik a tankerületi iskolák vezetőinek munkáltatói jogköreit. A nevelőtestületek ismét maguk dönthetnek a pedagógiai programról, az éves munkatervről és az intézmény működési szabályzatáról. Megszüntetik a pedagógusok sztrájkjogát korlátozó egyes rendelkezéseket és megerősítik a szakszervezetek jogait is. A tankerületi igazgatókat a jövőben pályázatok alapján legfeljebb 5 évre nevezhetik ki. Ősszel kerülhet a parlament elé az Európai Ügyészséghez való csatlakozás első jogszabálycsomagja. Ehhez az alaptörvényt is módosítani kell, és szabályozni kell a magyar-európai ügyészek kiválasztását. A büntető eljárást és a bűnügyi együttműködést érintő további változtatásokat várhatóan jövőre tárgyalják. Az Európai Ügyészség az uniós támogatásokkal kapcsolatos csalásokat, korrupciós ügyeket és a súlyos áfacsalásokat vizsgálja. Magyarország csatlakozási kérelmét júliusban fogadta el az Európai Bizottság. Maximálta a kormány az állami cégvezetők fizetését. A havi alapbér legfeljebb az országos átlag keresett, mintegy 4-5-szöröse. Az éves prémium a fizetés 20%-a lehet. Az igazgatóságok és felügyelőbizottságok elnökei legfeljebb a minimálbér 1-3-szorosát kaphatják. Politikai vezetők ilyen tagságért nem részesülhetnek külön díjazásban. Augusztus 20-ára már alig marad gólya Magyarországon. A klímaváltozás miatt ugyanis több költöző madár vonulásának időzítése is megváltozott. A sekélytava kiszáradása és a termések korábbi érése hamarabb indíthat útnak egyes fajokat, míg a tavasszal később érkező rovarevő madarak lemaradhatnak a táplálékbőségről. A Madártani Egyesület Monitoring és Kutatási Osztályvezetője Lovászi Péter elmondta, a hosszú távra vonuló fajok állománya közben csökken, mert útjuk során egyre kevesebb alkalmas pihenő és táplálkozó helyet találnak. A híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. Sok napsütésre számíthatunk, fátyol és gomoly felhők mellett észak-nyugaton lehet erőteljesebb a felhő képződését, kisebb záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Élénk erős lesz a nyugatias irányú szél, a legmelegebb órákban 31-38 fok várható. Szombaton keleten lesz több a napsütés, nyugaton inkább felhősebb időre lehet számítani. Élénk szélben 30-37 fok várható. Vasárnap marad a napos felhős idő, 25-32 fok között alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: FM, Rap Hip Hop R&B, parádés péntek reggelt, és mindenkinek a legcsodásabb napot kívánom. A mikrofonnál Erpi, száguldunk tovább a hazai ifjú szupersztárról, aki a tehetségkutatóban is nagyon jól versenyzett. Ilyen Belano érkezik tőle, ez egy csúcsdala, a Starboy, itt a 96 Base FM-en.
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszéljen sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: 95.4 Beats FM. Rap. Let's find out. Hip-hop. És R&B.
1: Your lips, your smile, I.
0: 96.4 Beats FM. Rap. Hip-hop. R&B.

0: Pénzközlekedés.
1: Eljött sokunk kedvenc napja a péntek, úgyhogy mivel nemzeti ünnep volt tegnap, így dupla lesz a pihenés és az öröm. Már is mondom az infókat. Sávlezárásra kell készülnötök a 11. kerületben, a Kánai úton, a Balatoni út közelében. Ha itt autóztok, vagy itt közlekedtek, ez az info jól jön. Érkezik Bruno és Spack duója, és a Paranoiás. Itt a 96.4 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

Mit rólam beszélnek bolondság? Elhitted, mikor az hazudtál? Hogy? A pénz.

0: 96.4 Beast FM Rap Hip Hop.
1: 2023. szeptember 22-éhez képest nagyon jól felívelt egyébként a következő előadó karrierje, hiszen a 2026-os VB-n ő volt az egyik, aki énekelte Shakira mellett a dalt, viszont már 2023-ban is tudott olyan dalokat alkotni, mint a City Boys, amely hazájában, Nigériában négyszeres platinát ért el, az Egyesült Államokban aranyat, és a csártokon is igen kedvezően nyitott. Tehát érkezik nálunk Burn a Boy, City Boys, itt a 96.4 Beast FM-en, volume-ot föl, azonnal mutatom, hogy miről van szó.
0: Műsorajánló.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
2: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
3: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
2: Pontosan! De csak egy hétig, a készlet erejé.
4: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
5: Hé, hey, te kóstoltad már a Pizza Mi új havi pizzáját?
6: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizza Mi élményt.
0: Reklámot hallottak. 96.4 Bass FM. Hírek.
7: Országszerte várják a véradókat, behozhatja lemaradását a balatoni turizmus. Folytatódik a kánikula. Köszöntöm Önöket, Demeter Via vagyok. Állami kitüntetéseket adtak át augusztus 20-a alkalmából. Baka András köztársasági elnök köszöntőjében azt mondta, Magyarország felemelkedéséhez mindig hozzájárult az emberek tudása, tehetsége és kitartása. Hangsúlyozta, az elismerések odaítélése nem politikai vagy világnézeti hovatartozásról, hanem kizárólag a teljesítményről szól. A Magyar Érdemrend nagy keresztjét idén Cserhalmi György színművész vehette át. Országos véradónapot rendeznek holnap, hogy a hosszú hétvége alatt is biztosított legyen a kórházak megfelelő vérellátása. Az önkéntes véradók ezúttal dupla kalóriapótlási utalványt és vércsoportos bögrét kapnak, emellett nyereményjátékban is részt vehetnek. A véradás helyszíneiről és időpontjairól az Országos Vérellátó Szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Behozhatja nyár elejé lemaradását a balatoni turizmus. A júniusi és júliusi változékony idő után az augusztusi melegben ismét megélénkült a forgalom, a hosszú hétvége pedig különösen sok vendéget hozott. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke rádiónknak elmondta, a kedvező folyamatok alapján sikeres utószezonra számítanak.
8: A júniusi és a júliusi időszak az elég változékony volt, amelyet nagyban meghatározott többek között az időjárás, a vendégek fogyasztási szokásainak a változása, amely úgy jelent meg, hogy a vendégek egy bizonyos része sokkal inkább önellátásra rendelkezett be, mint ezt az előző években tapasztalhattuk. Bízunk benne, hogy ez a 20. a körüli időszak még jó vendégforgalmat fog generálni. Igaz, hogy a Balaton vízállása a korábbi évekhez képest alacsonyabban van, de a vízbejutás tökéletesen megoldható, kitűnő a víz minősége.
7: 135 autógumit, 500 kg vashulladékot és jelentős mennyiségű kommunális szemetet távolítottak el a vízügyesek a Dunamedréből a fővárosban, a Duna Aréna melletti folyószakaszról. A Közép-Duna-völgyi vízügyi igazgatóság augusztus elején kezdte meg az alacsony vízállás miatt láthatóvá vált hulladékok felmérését, összegyűjtését és elszállítását. A munkát sok esetben civilek is segítették. Túlnyomóan napos idő várható ma fátyol és gomoly felhőkkel, északnyugaton lehet erőteljesebb a gomoly felhőképződés, itt záporok, zivatarok is előfordulhatnak, a Dunántúlon heves viharok is lehetnek. A nyugatias szél sokfelé lesz élénk, erős, a legmelegebb órákban 31-38 fok várható, de az északnyugati határ közelében ennél pár fokkal alacsonyabb lesz a hőmérséklet. Holnap a keleti ország részben lesz naposabb az idő, itt magasabb lesz majd a hőmérséklet is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

A következő hazai páros nagyon-nagyon érzi a kémiát, és egymást mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy a számok kimagaslóak egyébként a videóik és a dalaik alatt. Dashről és Youngfly-ról van szó, úgyhogy az ő közösük általában nagyot dóra. Nincs ez másképp a következő 2025-es dallal, amely elvitte szerintem a nyarat, annak ellenére, hogy augusztus elején debütált, érkezik tehát Dash Youngfly kombója és az Oh Mama, itt a 90.

Nagyon érdekes, hogy egy egyszerű bolt köré milyen szövegvilágot és filozófiát lehet felépíteni, ebben nagyon mesteri volt Bethenhoffi. Tulajdonképpen nem csak a városokban szeretik ezt a dalt, hanem vidéken is. Valahol úgy mondják, hogy Dohi, van úgy mondják, hogy Dohánybolt. Érkezik az ikonikus dala Bethenhoffinak, Dohánybolt, itt a 96.4 Bass FM-en. Na nézzük! Dohánybolt.

0: 96.4 Beast FM. Rap, hip-hop.
1: Sziasztok, Árpi vagyok. Megyünk tovább egy hazai előadóval. Úgy hívják az ifjút, hogy Manuel, és 2025-ben töltötte be a 25. életévét. Idézek a következő dalból. Olyan finom ez a lány, olyan, mint a Molly, addiktív, ő úgy ölel. Tudatom alatt búcsúzom el, Ribi nem éri meg várni, rám már nem várhatsz tovább, nem változom át, nem várhatsz tovább. Érkezik nálunk Manuel, és tulajdonképpen egyfajta szerelmi vallomásnak is felfogható alkotás, érkezik a Need You, puha. Itt a 96.4 Beast FM-en.
0: Műsorajánló.

0: órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. B-Side. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
2: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
1: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
3: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
4: Bemelegítés? Pipa! Kényelmes cipő? Pipa! Kedvenc márkák listája? Pipa! Készen állunk a Late Night Shoppingra! Augusztus 26 és 29 között irány a Pandorfi Designer Outlet, ahol kedvenc márkáid üzleteiben az eredeti árakhoz képest akár 80% kedvezménnyel vásárolhatsz. Augusztus 26-án szerdán 8:30 és 23 óra között várunk. Ott találkozunk!
5: Gyuris, Lil Frog, Szalai & Friends, Akáci Misi, Hősök, Átlag felett, Mollywood, Hayes Tomika, Buda és még sokan mások. High Sense Base FM Stage a Strandfesztiválon, augusztus 19-22, Zamárdi.
6: Jegyek még kaphatók, szép kártyával is.
0: Reklámot hallottak. 96.4 Base FM. Hírek.
7: Jövő hétre teljes gőzzel működhet Paks, nem segített a nyári kapás növényeken az eső, maradnak a 30 fok feletti csúcsok. Demeter Dia vagyok. Jövő csütörtökre vagy péntekre ismét teljes erővel működhet a paksi atomerőmű. Magyar Péter miniszterelnök szerint már biztos, hogy egyik működő turbinát sem kell leállítani. A jelenleg álló blokkokat vasárnap éjféltől fokozatosan kapcsolják vissza. A Dunába épített kőgát hatására 15 cm-rel emelkedett a folyó, és az erőmű hűtővíz csatornájában is nőtt a vízszint. A paksi blokkok egy részét augusztus elején kellett leállítani, a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt. Már megkóstolható Magyarország tortája a bíbor fehér, a gyulai kézműves cukrászda alkotása tejföllel, rögös túróval és erdei gyümölcsökkel készül. Erdély Balázs, a Magyar Cukrászipar Testület elnöke rádiónknak elmondta, a jubileumi 20. alkalommal meghirdetett Magyarország tortája versenyre idén is sok nevezés érkezett.
8: Az idei versenykiírás a rögös túró és a tejföl tematikára épült, karakteresen kellett beépíteniük a tortába. A cukrász kollégák között van versengési vágy, felhasznált alapanyagok tekintetében is nagyon kreatívak voltak, közkedvelt alapanyagokhoz nyúltak a gyümölcsök tekintetében, például sárga barackhoz, eperhez vagy málnához, ami mindenki által szeretett ízkombináció, de azért egzotikus citrus féléket is felhasználtak, izgalmas egzotikus fűszereket, tonkapapot, timut borsot, kakukkfő és a kapor, vagy akár a kamilla is nagyon sok tortában megjelent.
7: Nem segített a nyári kapás növények állapotán az eső. A Hungaromet elemzése szerint a növények a növényszáradás kényszerérés fázisában vannak. Betakarításuk is hamarabb elkezdődik a szokásosnál. A napraforgó kissé jobban bírta az aszályt, de zöld tömegének nagy részét már így is elvesztette. Hasonló a helyzet a kukoricánál is, az öntözetlen táblák már csak nem teljesen elszáradtak. Nem hagyják veszni a halas tavakból ősszel leengedett vizet, országszerte a környező tájba vezetik. A korábban főként csatornákba és folyókba kerülő vízzel a kiszáradó területek és a természetes élőhelyek vízpótlását segítik. A magyarországi halas tavak az idei aszály ellenére is csak nem 300 millió köbméter vizet tartanak vissza. Az országos programot a tógazdák és a vízügyi szakemberek közösen hajtják végre. Túlnyomóan napos idő várható ma, fátyol és gomoly felhőkkel, északnyugaton lehet erőteljesebb a gomoly felhőképződés, itt záporok, zivatarok is előfordulhatnak, a Dunántúlon heves viharok is lehetnek. A nyugatias szél sokfelé lesz élénk, erős, a legmelegebb órákban 31-38 fok várható, de az északnyugati határ közelében ennél pár fokkal alacsonyabb lesz a hőmérséklet. Holnap a keleti ország részben lesz naposabb az idő, itt magasabb lesz majd a hőmérséklet is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, érkezik Bruno Vézsé és Mário, akik ebben a dalban a szabadságot idealizálják, na de annyira soha ne legyetek szabadok, hogy elhagyjátok az iratokat. Mondta egyszer egy

96.1 Bass FM, Rapipap R&B. Érkezik Masked Wolf dala, amit nem véletlenül ismerünk fel már pár húrpengetés után, hiszen aztán az internet tovább használta, és rengeteg videónak lett ez az alapzenéje. Itt a Bass-en, az Astronaut in the Ocean.

0: után.
1: 96.1 BSFM, Retrip Pár MB. Biztos ti is hallottátok már pufogtatni interjúkban, hogy én aztán soha nem felejtem el, hogy honnan jöttem, de azért szerintem vannak azok a negatív vélemények, amiknél jobb, hogyha az ember inkább nem ragad le. De csak hát viszont a pozitívakról ír az Agora Hills-ben.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nevezd még ma a Generali Night Run Budapestre. Augusztus 29-én egész nap sportprogramok várnak. Félmaraton, Dunaátúszás, streetball, este pedig 5 és 11 kilométeres futás. Valamint Nightbike. Nevezd most online kedvezménnyel a nightrunbudapest.com oldalon.
2: Jubileumi Sólet Fesztivál augusztus 30-án a Városháza Parkban. Sztárokkal, sóletekkel, újra itt a nagy gasztrofesztivál. Augusztus 30-a, Városháza Park, Sólet Fesztivál.
3: Gyuris, Lil Frog, Szalai and Friends, AKC Misi, Hősök, Átlag felett, Mollywood, Hayes Tomika, Buda és még sokan mások. High Sense Bass FM Stage a Strandfesztiválon. Augusztus 19-22, Zamárdi.
4: Jegyek még kaphatók, szép kártyával is.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éve

96.1 Bass FM, Rappi-Pap R&B. Idén nagyon sok előadónk egyezik a strandos kínálattal, és vihettetek tőlünk páros belépőket, szóval írjatok egy kicsit, hogyha ott vagytok. Érkezik Dash a Winnie Pooh-val.

Szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a bornépet. Mert nem látom sok olyan vagánt, aki később ugyanúgy góré lesz. Csak egy pár zenebláz meg egy adag szemét, amit ott hagyok, este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok, a passzavakú, bebarulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed. De lehet,

0: 96.4 Bass FM, Rap-hívá, R&B. Hogyha azt mondom, hogy Starboy, akkor valószínű elsőre a Weekend ugrik be. Na de érkezett Belánó, aki fogta ezt a hangulatot, és adott neki egy saját csavart. Nézzük meg, hogy mennyire tudunk rátekeredni a kedvenc rádiótokban, ez a Starboy.
1: Hát, kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: bizfm.hu.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

96 egy Bass FM, Rappi Peppa R&B, érkezik Drake újdonsága. Nem tudom, mi történt vele mostanában, de ebben a dalban nem akarja úgy kifejezetten senkinek sem megmondani. Talán tőle egy picit szokatlanul könnyed is, itt a Bass-en, a Sebang.

0: rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalú, mint vad Bill Hickok, Piti Bandita, mint a Whiskey Champ, és Krug, sose tudod, hogy ki van vele. Az a te

0: 96.4 BSFM, Retrieval Fáremby, Farag Ujjanka vagyok, és bontsuk meg az délutánt együtt, itt lesz Vézsé Rézműves, és a Várj meg, remélem, hogy ti is jöttök.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96.4 Bass FM, Rapibap R&B, már a cím is jelzi, hogy itt nem egy szomorú hétfő reggeli balladára készülünk. Főként nem így péntekenben a hosszú hétvégében, de ez az Ó Mamma.

96.1 Bass FM, Rappi Peppa R&B, hogyha esetleg gyerekekkel tengettétek otthon a nyarat, és már az összes játékot kipróbáltátok, akkor nyújjunk vissza a klasszikusokhoz, kicsit megspékelve Candy Lemorel és Essikkel.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B érkezik Radirik alkotása, ami képzeljétek több héten át vezette a Billboard Hot 100-at, utána pedig egy Grammy jelölést is kapott. És hogyha csak annyit mondok, hogy akkor már biztos, hogy erre a dalra asszociáltok. Összekeverhetetlen védjegyek. The Bugs.

ha nem, ha jó, ha nem, ha ó, ha nem, ha nem.

0: többé érdemes velünk tartani, akár itt az FM-en, 96.4, vagy mondjuk online. Kattintsatok ránk, hogyha bárhol jártok az országban, akkor az lesz a tuti www.vészfm.hu, jön a bakpak.
1: Nézd, mit tettem az asztalra, ma csak a gadgetet egy igazi angyal kell.
2: Műsorajánló.

0: este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal.
1: Ha lemaradsz,
0: jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től.
1: B-Side.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
3: Nevezd még ma a Generali Night Run Budapestre! Augusztus 29-én egész nap sportprogramok várnak. Félmaraton, Dunaátúszás, streetball, este pedig 5 és 11 kilométeres futás. Valamint Nightbike. Nevezd most online kedvezménnyel a nightrunbudapest.com oldalon.
4: Gyuris, Lil Frank, Szalai and Friends, AKC Misi, Ősök, Átlag felett, Mollywood, Hisztomika, Buda és még sokan mások. Hisense Base FM Stage a Strandfesztiválon, augusztus 19-22, Zamárdi.
1: Jegyek még kaphatók, szép kártyával is.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
5: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
6: Pantel Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96.4 Bass FM, Rappi Pepe R&B, Diaz és Mente egy pici stoppot tesz itt a buli, meg a nyár, meg a szuper boldog érzések közepére, a méreggel.

96.1 Bész FM, Rap Hip-Hop R&B. Sokszor hallunk dalt a szerelemről, a szakításról, de a csapathoz és a barátokhoz való tartozásról már egy fokkal ritkában. A BSV-knek pedig ott van az a bizonyos kemény mang, ami csak annyit tesz, hogy makambó gang.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Az életben jó megtalálni azokat az alkotó partnereket, akik egy pici egészséges féltékenységet gerjesztenek benned, és emiatt a legjobb önmagad lehetsz. Legalább egy dal erejéig, nem? Central Cee-nél és Lil Baby-nél itt a Bent

0: FM 96.4 Bíz FM.
1: Szokatlan, hogy félretesznek, ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

96.4 Bassz FM-re, Pipeppe R&B, biztos megvannak az internetes challenge-ek, amik ezzel a szám alá készültek. Szerintem a fő üzenet az, hogy a rapben is lehetünk rockistenek, amit Rész Remmerd és Gucci Mane helyez most a szívünkre. Itt a Bassz FM, Black Beatles.

0: them boys.
1: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
2: Faragó Janka vagyok, köszi, hogy jöttetek eddig. Jó hosszú hétvégét, folytassátok már ezt Bréda Biával és a legkirályabb vészes előadókkal. Itt lesz Jude Law és a Sötét.
3: Mikor a sötét a szál, a szíve fáj.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 BFM, Rap, Hip Hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap, 2 és 6 között veletek itt az éterben. Mindig várom a fesztivál szezont, azért is, mert ilyenkor azt mondhatom nektek, hogy karneválozunk itt a 96.4 BFM-en is. Érkezik Kanye West, Ty Dolla Sign, Rich the Kid és Playboy Fadi, itt a 96.4-en.

96.4 Biz FM, rap, hip-hop, R&B. Robinak pörög az Afrobeat, Pogány indulótól nagyon jó választás. Hogyha ti szeretnétek zenét kérni vagy üzenni, azt a 0620-96-499-99-es telefon, Viber, SMS számunkon tudjátok megtenni. Pörög is az Afrobeat, itt a 96.4-en.

biznisz. Te is osztani mész, biztos finomabb az ottani és csók a családnak, meg a testvéreknek. Végig az utamon jóra kísértek. Az ottani éznek, csók a családnak, meg a testvéreknek. Biztos finomabb az ottani ész.

Lesz itt majd ISZ-om a neck, yeah. Prada Gucci bag, yeah. Másfél hónap grind, aztán a parkot töltjük már, mielőtt eltemetnek el valami felejthetetlen. Ez nem egy one hit wonder flash, mindenki annyit mond, ez best, nem tudom,

96.4 BSFM, rap, hip-hop, R&B. Fanni, szeretnék kérni Manueltől a Doktor című zenéjét. Küldöm neked sok szeretettel, innen a 96.4 BSFM-ről.

96.4 BFM, rap, hip-hop, R&B. Érkezik hozzánk Tupac és az a zenéje, ami idén töltötte a 30. születésnapját. Ez az All Eyes on Me, hangot fel, itt a Bissen.

0: 96.4 Beats FM Rap Hip Hop.
1: Már is folytatjuk. A következő órát egy csajos trackkel kezdjük majd. Shinsa és a Bosszabb pörög nem sokára. Itt a Beats-en.
0: Műsorajánló.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!

0: valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
1: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdes rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
2: Nevezd még ma a General Night Run Budapestre. Augusztus 29-én egész nap sportprogramok várnak. Félmaraton, Dunaátúszás, streetball, este pedig 5 és 11 kilométeres futás. Valamint Nightbike. Nevezd most online kedvezménnyel a nightrunbudapest.com oldalon.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies!

0: 96.4 Beats FM, rap, hip-hop, R&B. Emlékeztek még The Weeknd ikonikus felfelé álló hajára? Egy interjúban elárulta, hogy nagyon imádta, de végül levágatta, mert nem igazán tudott tőle aludni. Ez tőle a Popular, Playboy Carrival és Madonnával, itt a Beats-en.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

kívül is. bzfm.hu.

Balti Biz FM Rap Hip Hop R&B. Nati Natasával, Nando Boommal, Dimelo Flow-val és a Dembo kollabjukkal megyünk tovább. A dalszöveg az éjszakai életről, a bulizásról, arról a vibe-ról szól, amit ez a jellegzetes lüktetés vált ki az emberből a táncparketten. Mutatom is, hogy miről beszélek. Itt a Bészen.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Ladies and gentlemen!
0: Megérkezett Budapest egyetlen rap-hip-hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

96.8 FM, Rap Hip Hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az Éterben a menőbbnél menőbb biteket pörgetem, mint például a Diaz Mentától a Méreg, itt a 96.4-en.

98.4 BSFM Rap Hip Hop R&B. Hogyha szeretnétek dalt kérni vagy üzenni, azt a 0620 96 99 99-es telefon Viber SMS számunkon tudjátok megtenni. Pörög a Vári meg, Vésétől és Rézművestől.

0: Fészközlekedés.
1: 964 BSFM, Red Hip Hop, R&B. András írta meg nekünk, hogy torlódás van a Budaörsi úton befelé, úgyhogy ha tehetitek, választatok más útvonalat. Mindenkinek kitartást kívánok, aki éppen dugóban ül.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99. Nézre.

0: 96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Norbinak szól a lelkem nyugodt Fogány indulótól. Hogyha ti szeretnétek dalt kérni vagy üzenni, azt a 0620 96.4 99 99-es telefon Viber SMS számunkon tudjátok megtenni. Pörög a dal a Bass-en.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, Jakob tatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út, türelmesen viselem a keresztem. Csak is ő tudja, mi lehet a fejemben, minden titokról lehull a lepe. Ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén Apogányindulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levittem megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a szám, hogy ha koptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

0: 96.4 Biz FM Rap Hip Hop.
1: Már is folytatjuk. A következő órában is hozom majd a finom old school beateket, lesznek újdonságok is, az óraindító pedig egy eszméletlenül fiatal, de annál nagyobb tehetség lesz, aki nem más, mint Tyla. Push to start, itt a 96.4.

0: este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal.
1: Ha lemaradsz,
0: jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től.
1: B-Side.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Bemelegítés? Pipa. Kényelmes cipő? Pipa. Kedvenc márkák listája? Pipa. Készen állunk a Late Night Shoppingra. Augusztus 26 és 29 között irány a Pandorfi Designer Outlet, ahol kedvenc márkáid üzleteiben az eredeti árakhoz képest akár 80% kedvezménnyel vásárolhatsz. Augusztus 26-án szerdán 8:30 és 23 óra között várunk. Ott találkozunk.
3: Gyuris, Lil Frog, Szalai & Friends, Akáci Misi, Hősök, Átlag felett, Mollywood, Hays Tomika, Buda és még sokan mások. Hisense Base FM Stage a Strandfesztiválon, augusztus 19-22, Zamárdi.
4: Jegyek még kaphatók, szép kártyával is.
5: Tedd sebességbe a karriered a Spár Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyed. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spár csapata téged is vár.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 BFM, Rap Hip Hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Pörögjön Ékön-től az Ékön Beautiful Day, itt a 96.4-en.

kopog a nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse, mindened ami van, anyu mörcse. Nincs-e a caption, te falu bölcse, engedd az egódnak, hadd völcse. Szarok én az off-fightra.

0: nehéz közlekedés.
1: 96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. A 21. kerületben lassú a haladás a Kossuth-Lajos utcában, úgyhogy ha tehetitek, választhatok más útvonalat.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

Plant Me Biz FM rap, hip-hop, R&B. Future nem csak magának írt dalokat. A karrierje elején híres volt arról, hogy sok más előadó művésznek gosztolt, vagyis a nevükben írt. Ez tőle a type sheet, amiben Metro Boomin

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
3: Nevezd még ma a General Night Run Budapestre. Augusztus 29-én egész nap sportprogramok várnak. Félmaraton, Dunaátúszás, streetball, este pedig 5 és 11 kilométeres futás. Valamint Nightbike. Nevezd most online kedvezménnyel a nightrunbudapest.com oldalon.
4: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
5: Juris, Lil Frog, Szalai and Friends, AKC Misi, Hősök, Átlag felett, Mollywood, Hayes Tomika, Buda és még sokan mások. High Sense Base FM Stage a Strandfesztiválon, augusztus 19-22, Zamárdi.
6: Jegyek még kaphatók, szép kártyával is.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 96.4 BSFM, Happy Papa NBA Revolution vagyok, indulunk még hozzá WB és Roddy Ricch Rockstar című dalával, itt a kedvenc rádiótokban.
1: I pull up, like, how you pull up, baby, how you pull up, how you pull up, I pull up, step in the kitchen.

0: Nehéz közlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. Lezárt útszakasz az 5. kerületben, méghozzá a Herceg Prímás utcában. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább Brunóval. Tőle is szóljon Ördög Nórika című dala, itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 964 99 99.
2: Csokiban a kitkat, megmutatom, mit kap. Velem együtt izzad, megy az idő, tiktak, pikpak. Elintézem, amit kell, nekem fiesta az

94 BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gurulunk is tovább Paul Russell Lil Wu-Tang című dala után egy nagyon szuper magyar kollabbal érkeznek BSV-ig, hozzájuk csatlakozik Nagy Bogi, ez pedig közös slágerük az Always Be Mine, itt a kedvenc rádiótokban, a 94 BSFM-en.

0: 96.1 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, Revolution vagyok. Péntek lévén gyertek velünk egészen éjfélig. 8 órától indul a Superfly Radio Show, a 96.1 Bass FM hivatalos mix műsora, ahol is a lemezjátszók mögött köszönhetem DJ Nest és DJ Venomot is, és jó magam Revolution is játszom nektek 8 és 10 között egy 2 órát szettet. Most pedig Brunoval, Spakkal és Valmárékkal megyünk tovább, ez pedig Baby című dalom.
1: A legaljáról indultam el a porból, emlékszem, mondom, mindig kilógtam a sorból, de most én vagyok, aki

minden alkalom, hogy honnan jöttem és hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment meg ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt, yeah. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz. Tudod, hogy kevés nekem ez a 24 óra, ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te mész.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, gyertek velem egészen éjféli péntek lévén, Dash Winnie Pooh című slágere, után pedig Doja Cat-tel megyünk tovább, tőle is, bár kijött nem olyan régen az új albuma, a V, most egy korábbi dalt pörgetek, aminek a címe Agora Hills, ez jön itt a Bass FM-en.

zene sem fog. Rap, hip-hop, R&B, éjjel-nappal. 96.4 Bass FM.

0: Pénzközlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. Lezárt útszakasz a 6. kerületben, méghozzá a Dobó utcában. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót. Cserébe egy Super Manuel dallal megyünk tovább, a Need You-val. Itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

0: Magyarország egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. 96.4 Bass FM.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

Tudod, mi a 96.4 Bass FM? Rap! Hip-hop! És R&B! Your smile, 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.

9.64 BFM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok, kapaszkodjatok, pár perc múlva 8 órától indul a Superfly Radio Show, a 9.64 BFM hivatalos mix műsora, ahol is a lemezjátszók mögött 10 és 11 óra között DJ Nash, 11 és éjfél között pedig DJ Venom lesz, én pedig egy 2 órás szetet játszok nektek 8 és 10 között, a folytatásban DaBaby-vel megyünk tovább, tőle is szóljon Pop That Tank című dala, itt a kedvenc rádiótokban a 9.64 BFM.

96.4 Bass FM Rap Hip Hop R&B. Ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, ahol is elemez játszunk mögött, mint minden pénteken 8 és 10 között. Jó magam Revolution. Vendégeim 10-től DJ Nash, 11-től pedig DJ Venom. Most pedig Buster MC és Coil Ray, és az a bizonyos Players Remix itt a Bass FM-en. Na gyerünk!

96.4 Base FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, ahol is elemez játszunk mögött, jó magam DJ Revolution, mint minden pénteken. Péntek esti házigazdaként 8 és 10 között egy 2 órás mixel jövök nektek, utána pedig 10-től DJ Nash, 11-től pedig DJ Venom a vendégem, most pedig Kevin Harris, Frank Ocean és Migoszék, ez pedig a Slide, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Base FM-en, a Superfly Radio Show-ban.

96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Bass FM-en. Jó magam, DJ Revolution, 8 és 10 között egy két órás szettel jövök nektek, 10-től DJ Nash, 11-től pedig DJ Venom a vendégem, és ez minden pénteken így is van. Egy hatalmas visszatérővel, Didivel, és tőle is a Hello Good Morning-gal pörgünk tovább itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Bass FM-en. Na gyerünk, hangerőt fel!

0: fogunk tovább menni, méghozzá érkezik D-Nice, Snoop Dogg és Nio, és az a bizonyos No Plans for Love itt a Base FM-en.
1: Welcome to CQ, D-Nice.

96.4 Base FM Rap, Hip Hop, R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, mint minden pénteken a lemezjátszó mögött. 8 és 10 között jó magam, DJ Revolution, én vagyok a pénteki házigazda. Jönnek vendégeim is, DJ Nes 10-től, DJ Venom pedig 11 és éve.

0: Most egy picit leállunk, de ne szívd fel magad. A Superfly már is folytatódik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyuris, Lil Frak, Szalai & Friends, Akáci Misi, Hősök, Átlag felett, Mollywood, Hays Tomika, Buda és még sokan mások. Hisense Bass FM Stage a Strandfesztiválon. Augusztus 19-22. Zamárdi.
2: Jegyek még kaphatók, szép kártyával is.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.1 Bass FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, jó magam DJ Revolution, a péntek esti házigazda, egészen éjfélig veletek leszek, jönnek majd vendégem is 10 órától DJ Nes, 11 órától pedig DJ Venom, most pedig a gyönyörű Aya Nakamura-val és a Jaja-val indulunk meg, itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 Bass FM-en a Superfly-ban.

96.1 Bass FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, ahol is a lemezjátszunk mögött. Jó magam, DJ Revolution, én vagyok a péntek esti házigazda, és így is van ez minden pénteken. 8 órakor elindulunk, egészen éjfélig meg sem állunk. 10 órától ugye jön velem DJ Nes, és 11 órától pedig a vendégem, mint minden pénteken, DJ Venom, igen, őt a halott pénzből jól ismerhetitek. Gurulunk is tovább, nincs megállás, DJ Snake, Selena Gomez, Cardi B, Ozuna, ez pedig a Taki Taki, itt a 96.1 Bass FM-en.

96.4 Base FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t hallhatjátok itt a 96.4 Base FM-en, a péntek esti mix műsor, egészen éjfélig meg sem állunk, kiváló zenéket betárasztunk már most, 10 órától érkezik ide a stúdióba DJ Nash, 11 óra és éjfél között pedig itt lesz velem DJ Venom, most pedig a jó öreg Angie Stone-nal megyünk tovább az I Wanna Thank You-val egy szuper remixben, itt

96.1 Bass FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t hallhatjátok. Jó magam DJ Revolution, a péntek esti házigazda. Nincs megállás, gurulunk is tovább 8 és 10 között, mint minden pénteken. Egyedül zenélek nektek, 10-től DJ Nes, 11-től pedig DJ Venom lesz a vendégem. Chris Brown-nal, illetve Tigával is a Halet, mivel gurulunk tovább. Utána egy jó kis Tiny Tempa, Jazz Glyn és a Not Letting Go. Hangerő felsrácok, ez a 96.1 Bass FM és ez

0: 96.1 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, ti pedig a Superfly Radio Show folytatását hallhatjátok. Nincs megállás, egészen éjfélig a legjobb zenéket szállítjuk nektek, ebben az órában pedig meg is érkezett DJ Nash. Hello, hello!
1: Szevasz, Revo, én is üdvözlök mindenkit.
0: Na, miket hoztál nekünk ma?
1: Na, de egy kisebb megfázás, de amúgy nem.
0: Én azt hallom a hangod, hogy egészen jól sikerült tényleg
1: egészen, egészen furcsa. Most talán ezt úgy egész jól küldtem az elmúlt pár hónapban, de
0: amúgy
1: kérdőben egy Empire State of Mind-dal kezdjük itt a Superfly Radio Show-ban.

0: 96.1 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, ti pedig a Superfly Radio Show, a péntek esti Superfly Radio Show-t hallhatjátok, ahol is a lemezjátszó mögött, mint minden pénteken, 10 és 11 óra között, DJ Nash. Na, mivel megyünk tovább?
1: Hát úgy döntöttem azért, hogy a csajoknak is már megszokottan tőlem azért legyen valami.
0: Nem úgy rossz döntés, amúgy, by the way.
1: Választottam egy jó kis Doja Cat dalt, Get Into It, itt a Superfly Radio Show-ban.

0: Maria.
1: Bass FM, rap, hip-hop, R&B, ti pedig a Superfly Radio Show, a péntek esti Superfly Radio Show folytatását hallhatjátok, ahol is a lemezjátszók mögött DJ Nes, jó magam pedig DJ Revolution, a péntek esti házigazda. Nagyon fenékrázósba voltunk az imént, ezzel megyünk tovább?
2: Igen, tulajdonképpen volt egy film, azt hiszem 2008, most nem akarok rosszul tippelni, mindenki megveszett érte, tánc, ugyebár, Step Up, ismerős?
1: De hagyd!

0: 96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, ahol is a lemezjátszunk mögött egészen 11 óráig DJ Nes. Jó magam, DJ Revolution, a péntek esti házi gazda, az egy Beyoncé Crazy Love után egy ilyen merész dal. Oké.
1: Igen, gondoltam, hogy ezért kicsit a srácoknak is legyen valami nagy csajoskodás után, mondjuk ez az ember maga olyan, hát mindegy, hagyjuk. Olyan, van egy-két jó zenéje, de amúgy 6ix9ine-jel ezzel folytatjuk itt

0: 96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, ahol is a lemezjátszó mögött ebben az órában DJ Nash volt. Adjuk tovább a stafétabotot, illetve hát én maradok, de Nash pedig ugye átadja a lemezjátszót DJ Venomnak, aki 11 és évfél között velünk lesz. Nash, hát majdnem megkérdezte, hogy mivel zárod a szettet, de nagyon örülök, hogy ezt választottad.
1: Igen, kicsit ágyazok Venomnak, illetve tudom, ez az egyik régi kedvenc számod, úgyhogy meg is hagyom neked a lehetőséget, hogy felkonfold, én elköszönök, sziasztok.
0: Eric Van Habits, Return of the Tress, itt a 96.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

0: 96.1 Beast FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show utolsó óráját hallhatjátok. Meg is érkezett a lemezjátszók mögé DJ Venom. Hello, hello!
1: Hello, Revo! Nagyon-nagyon szuper estét kívánok mindenkinek!
0: Micsoda kezdés, kérem tiszteletem! Mik lesznek ma? Miket hoztál?
1: Bizony, csak olyan trackekkel jövök, amik ebben az igazi, hamisítatlan nyári kánikulában tökéletesen passzolnak az estétekhez.

0: 96 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, ahol is a lemezjátszónk mögött DJ Venom, jó magam pedig DJ Revolution, a péntek esti házigazda, mivel gurulunk tovább egy ilyen laza kis dal után?
1: Érkezik a 112 Only You című trackjének remixe, ami

0: 96.1 Beast FM, Rapipap R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, mint minden pénteken, a lemezjátszó mögött 11 és éjfél között DJ Venom. Mi begurulunk tovább egy jó kis Nate Dogg dal után.
1: Átugrunk egy picit a keleti partra, Los Angelesből jönnek New York királyai, az A Tribe Called Quest, akiknek a zenéje nélkül elképzelhetetlen volt évtizedeken át egy New Yorki hip-hop party. A folytatásban jön az éppen 30 éves Once Again remix verziója, itt a péntek estében a 96.4-en.
2: Yeah, y'all. Yeah, y'all.

0: 96.1 Beast FM, Happy Paparen, Bizarrul Mara, DJ Nash, DJ Venom és jó magam Revolution munkatára, a péntek esti Superfly, ne felejtjétek, szombaton sem hagyunk senkit jó zene nélkül, Breda Bia és Ben Junior 8 és éjfél között elhúzza a nótátokat, de vissza a mába, Venom, mi zárad a szettelet?
1: Óriás kedvencük Ludacris érkezik, oh, yes. Ő nem Los Angeles.

Ez volt már a Superfly. Vésd be! Minden pénteken és szombat este 8-tól éjfélig. Superfly. Holnap jövünk. Peace, brother. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz, meg egy adag szemét, amit ott hagyok, este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a passzavakú, bebarulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de lehet.

0: mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalú, mint Bad Bill Hickok, Piti Bandita, mint a Whiskey Champ, és Krug, sose tudod, hogy ki van vele. Az a

0: 96.4 Bass FM. Rap, hip hop, R&B.
1: Aki átmond, mondjon békés. Ha annak vedd el. Ha ütnek, szaladj el. Már jobb adni,
2: ja, mint ja. Kapni.

nem, ha jó, ha nem, ha ó, ha nem, ha nem.

0: a Blink, a Komám, a Címbim. Ja, az nem, az nem, az.
1: 96.4 Bass FM. Hallgasd online is. bassfm.hu. Rap.